ördög küldtem el, ő se bírt a kész, rosszabb nála is a bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közé.

Az ördög küldtem erősebb írt, a kész rosszabb nála is. A bolond lány. Az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk. A bolond